Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

I'm a woman born on a Brooklyn street.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, a fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére, ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett, ezt még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert, mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakemberek kellenek és nem rendőrök. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is. Az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen tüntettek Budapesten. A szónokok szerint a magyar kormány a 6000 milliárd forint értékű uniós forrásért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását. Szerintük ennek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Battyányi tér és Pomász között közlekednek, Békésmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén, az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban, az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rát György villában, mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Kezdetben főleg délkeleten lehet eső, zápor, majd a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz!
1: Jazz reggel a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Való István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetettebb ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Festivalt, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen, egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra. A belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormány főbejegyzését Pulitzer József jelmondatával a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító rendszert. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési és építészeti projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Az országos főépítészi feladatokat korábban Lánc Kiregő látta el, aki az előző kormány idején volt az építési és közlekedési minisztérium államtitkára. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbesztartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balaid Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatást vár. Gyorsan beteltek a véradó helyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdít. A Metal együttes alapítványa összefogott a Vöröskereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtás Metallica pólóval köszönik meg. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatást időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok valószínű. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Tomsis Rudolf kért fel engem először arra, hogy a magyar rádióban készítsünk angol nyelvű felvételeket. Csináltunk néhány Irving Berlin dalt, és ilyen zenésztársakkal, mint Gadó Gábor, Latman Béla, és meg is csinálta a Rudi a GTL triót, ami akkor egy nagyon-nagyon izgalmas formáció volt. Aztán Gadó Gábor elment Párizsba, és volt is néhány koncertünk, ahol csak ámultam és bámultam, hogy a jó sorsom milyen környezetbe pottyantott engem. És azt hiszem, ott döbbentem arra rá, hogy ezt nem lehet csak úgy játékból csinálni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Bojki Tamás, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Luca című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Lukács Márton Örs, zongoraművész, zeneszerző, producer. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a Szakcsi Rádió meghívását, és örülök, hogy beszélgethetünk.
3: Én is nagyon örülök, és köszönöm szépen a meghívást.
2: Szeretném szóba hozni a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertsorozatát, ami nem is olyan régen volt, egészen pontosan április 30-án, és ti voltatok a négy fellépő közül a harmadik. Milyen volt, visszaemlékezve ez a fellépés, bár csak két számot adtatok elő, ugye így volt összeállítva a program, hogy mindenki csak egy kicsit ízelítőt adjon a zenei világából. Jó volt így együtt, vagy meg voltál elégedve a fellépésetekkel?
3: Igen, teljesen meg voltam elégedve. Nagyon jó volt játszani most egy kisebb időszak után, most játszottunk először együtt. Egyébként egy picit ugye fura csak két számot játszani, és így nagyon hirtelen belecsöppenni az egész előadásra, meg a színpadra. De szerintem nagyon, nagyon jó volt, nagyon pozitív élmény volt.
2: És most a formáció így áll föl ezzel a hármassal? Vagy ez ami most a végleges, vagy csak a koncertre változott meg?
3: Hát már egy ideje vannak olyan koncertek, ahol még az eredeti nagybőgősünkkel, Sükesanyival játszunk, és vannak olyan koncertek, ahol basszusgitáron csatlakozik Szabó Kristóf. Most úgy néz ki, hogy a következő lemezre vele fogunk játszani, úgyhogy a következő időszakban is valószínűleg vele folytatjuk többnyire, de lesznek majd még olyan koncertek, ahol nagybőgővel játszik a Sanyi.
2: Egy ilyen modernebb, vagy dinamikusabb, vagy avantgárdabb hangzásvilágot kölcsönöz a triónak, hogy nem a bőgő szól, hanem a basszusgitár, mert nekem az elektronika miatt ez most egy olyan, hát mindesetre más volt, ugye például az albumhoz viszonyítva is.
3: Igen, hát ugye azért is lesz majd egy ilyen váltás a következő lemezre, amire már nagyjából egyébként megvannak az anyagok, mert úgy stílusban is egy picit tefele nyitunk még jobban, ugye még egy kicsit experimentálisabb, kicsi elektronika. Egyébként ugye most a Szakcsi Rádió születésnapi koncerten is akusztikusan játszottunk teljesen. Tehát, hogy például nem volt zongora effektezés, ami az LP-nken már van, tehát ilyesmi irányba is nyitunk még jobban.
2: Jelenleg hogyan írnád le a Lukács Márton triónak a hangulatát, a zenei hangulatát?
3: Hát, ez mindig nagyon nehéz kérdés, de egyébként az egy ilyen nagyon szép szó, hogy eklektikus zenei világ például.
2: De például
3: tehát, hogy igazából az, hogy nagyon sok minden közre játszik benne. Nyilván főleg az engem ért hatások, de úgy egyáltalán triózenélésben mindenki hoz nagyon sok mindent. Tehát emiatt tényleg nagyon sok különböző irányt lehet egybegyúrni. Ami szerintem nagyon hat rá, az a... Most itt pont a felvétel előtt beszélgetünk ugye a klasszikus zenéről is, hogy egyáltalán nem szakítottam vele, főleg az ilyen kortárs írott komoly zenét szeretem is, meg ugye zeneszerzőként foglalkozok is vele, úgyhogy például ez egy olyan irány, ami nagyon beépül. Tehát például hogy modern jazz, de hogy a jazz hangzás világtól szerintem van még egy másik tér, ahova belépünk ezzel az ilyen inkább kortárs írott zenei, vagy arra hajazó hangzásvilággal. Ez az egyik, ami benne van, a másik pedig a picit könnyű zenei, ilyen neoszólos világ, grúvos dolgok.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Az érdekes, hogy pont ott ültem, majd, hogy nem mögötted, ráláttam a zongorajátékodra, meg azt érdekes volt figyelni, és többször eszembe jutott, hogy nagyon klasszikusnak hang, olyan, mint hogyha leválasztanánk a basszusgitárt meg a dobot, és meghallgatnánk csak a zongorát, akkor ez egy kellemes, mint hogyha egy kellemes klasszikus zongoraművészt hallgatnék.
2: Igen, ennek örülök egyébként, hogy ez így jött le.
1: Kissé laikusként, de ez volt a megállapításom, és az is érdekes volt, hogy amikor volt a végén az, amikor többen egyszerre zenélés, egy ilyen jammelés, és akkor is amikor a te részeid voltak a zongora, akkor nem a megszokott olyan könnyed, vigadó kis zongora improvizációkat hallhattunk, hanem abban is, mintha kicsit olyan művésziesebb volt, már a klasszikus felé hajazott. Most újra meghallgattam egyébként a TV felvételen is direkt ezt a részt, mert kíváncsi voltam rá, hogy így ott összekeverve a hang milyen. Egyébként az neked egy kényelmes szituáció volt, amikor úgy külön-külön mindenki egy picit improvizálgatott abban egy kicsit egy ilyen bluesosabb számban?
2: Persze, tehát jazzzenészként azért ezek a helyzetek nagyon gyakoriak. Amikor nagyon sokan, abban ez különlegesebb volt, hogy azért többen álltunk a színpadon, mint ami egy ilyen jam session-kor szokott lenni. De hogy tényleg egy blues improvizáció az azért elő szokott fordulni az én életemben is, meg más jazzzenészek életében is.
1: Kicsit kanyarodjunk vissza, már említetted a klasszikus zenét, úgyhogy igazság szerint azzal kezdtél. Hogyan indult neked a zenei pályád? Mi volt az első olyan meghatározó élmény, ami végül oda vezetett, hogy te a zenélést, vagy mondjuk a zongorát választottad?
2: Hát én nekem a zenei pálya az úgy van, nagyon korán indult. Édesanyám egy művészeti iskolában tanítónőként dolgozik, tehát ez olyan művészeti iskola, hogy első osztálytól egészen középiskola végéig vannak osztályok, nyilván külön kell felvételizni mindig, és tehát oda írattak már általános iskolától, kellett választani egy hangszert, a zongorát választottam nyilván, és egyébként most kicsit homályosak az emlékek, de még ezelőtt azt hiszem egy évvel, tehát már úgy 5 éves koromban egy szomszéd zongoratanárnőnél kezdtem picit. Hát mondhatom azt, hogy zongorát tanulni, de inkább csak úgy ismerkedni a hangszerrel. Úgyhogy nem volt úgy egyáltalán a zene, tehát abban, hogy zenét tanuljak, egy ilyen nagyon-nagyon meghatározó élmény a legelején, mert mióta emlékszem, már ez így az életem végig kíséri.
1: De akkoriban inkább klasszikus szerzőknek a műveivel kezdtél?
2: Persze, tehát egészen, szinte teljesen középiskola végéig klasszikus zenét is tanultam, meg a hát azért nem csak klasszikus, voltak még mindenféle, például gitározni tanultam magamtól, az nyilván már nem klasszikus, úgyhogy voltak ott is különböző ilyen kikacsingatások.
1: De cél is volt esetleg, vagy neked tervben volt, hogy mondjuk klasszikus zongoraművész leszel?
2: Tervben volt, hát nagyon sokáig ugye nem tudtam, hogy egyáltalán zenével folytassam-e tovább, egy ilyen nagy döntést ugye a középiskola felvételi előtt kellett meghozni. Egyébként a zene mellett én nagyon reálos beállítottságú voltam, tehát matek versenyekre jártam. Volt egy olyan pillanat például, hogy ugye van a Virtuózok műsor, a klasszikus zenei tehetségkutató, igen. És volt egy olyan, hogy a Kecskeméten volt egy nemzetközi matek versenynek, mert hogy nemzetközi, vagy magyar lakta területeken a döntője, és onnan hozott át egy MTV-s sofőr a Virtuózok meghallgatásra játszani.
1: És akkor mi lett egyébként a Virtuózokban?
2: Hát ott végül a döntőben nem jutottam, mert tehát a válogatókon voltam. Illetve több forduló volt, nekünk volt még Erdélyben egy külön. De hogy, tehát így mind a klasszikus zenét, zongorázást és a reál tantárgyakat úgymond is nagyon komolyan vettem. És aztán végül már nem is tudom pontosan, hogy miért, de hogy a zene mellett döntöttem, tehát azt is folytattam tovább, de még nem voltam azért annyira biztos benne, hogy most tényleg komoly zenei zongoraművész legyek, vagy zeneszerző, és aztán jött a jazz zenél, és ez teljesen csak úgy középiskola közepén, így elég hirtelen váltásként, nem is tudom már, hogy mi volt a legelső morcsa, de hogy voltak a barátaim, akik ezzel kezdtek foglalkozni. Volt egy a zenetanár, aki az ottani színházban dolgozott, akinél kezdtem egy könnyű zenét jazz tanulni, és végül annyira megragadt ez a világ, hogy akkor döntöttem el körülbelül egy ilyen 10-11-es koromban, hogy ezzel szeretnék foglalkozni komolyan.

0: Akkor kik voltak azok a jazz zongoristák, vagy jazz zongoraművészek, akik ilyen nagy hatással voltak rá?
1: Hát ugye ez érdekes, hogy én annyira nem a klasszikus, tradicionális jazzt kezdtem el hallgatni, én nem is ismertem annyira, nagyon sokáig nem is ismertem egyáltalán. Tehát például az első olyan előadó, akit nagyon-nagyon megszerettem, nagy hatása van rám egyébként most is, tehát az első lemez mondjuk, amit rendesen vinil lemezen megvettem, az övé, az Anomaly, azt hiszem, hogy amikor beszélgettünk még a...
0: Igen, emlékszem rá. Emlékszem rá, hogy említetted.
1: Kellett mondani előadókat, akkor igen. Őt mondtam
0: egyiknek. És aztán utána kellett néznem amúgy.
1: Igen. Hát na, ő tehát jazzhez azért lehet kötni, nyilván ez egy másik beszélgetés, hogy mit jelent a jazz, szerintem az bőven belefér az üzenéje is.
0: Ebbe a beszélgetésbe is belefér, filozofálgathatunk a jazznek, hát, amiben
1: belefér, létél. De konkrét válasz szerintem úgyse tudunk rá.
0: Hogyne, az egész biztos.
1: Na, úgyhogy tehát az ilyen típusú inkább azt mondanám, hogy jazz fusion volt az az első, tehát jazz fusion zenék voltak az elsők, amiket hallgattam és nagyon megfogtak.
0: És akkor előbb-utóbb elérkezik egy olyan pont, hogy igazából fel kell kutatni a gyökereket, és érdemes megismerkedni a nagy jazz klasszikusokkal is,
1: hát igen,
0: vagy akár
1: igen.
0: Ki is maradhat?
1: Azt nem tudom, hogy akár ki is maradhat-e, biztos, hogy van olyan személy, akinél ki tud maradni, de szerintem, és nekem legalábbis aztán a jazz zene tanulásában, meg ugye a tovább tanulásban nagyon fontos az, hogy a gyökereit is megismerd, mert nem tudom, szerintem ahhoz, hogy tényleg a legnagyobb szabadságod legyen, az kell ismerd, hogy az honnan indul ki. Tehát kell a szabályokat is kell ismerni, ahhoz, hogy meg lehessen szegni a szabályokat. És ugyanúgy a jazz gyökereit kell tanulmányozni ahhoz, hogy a történetén keresztül utána mindent meg lehessen érteni. Tehát tényleg mindent vissza lehet vezetni ezekhez a legnagyobb jazz előadókhoz.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: És ha már a te zenei gyökereid ennyire a klasszikusba vezetnek, akkor mennyire volt nehéz egyáltalán a kottától elrugaszkodni, és egy picit szabadabban értelmezni a zenélést, amikor a jazz megérkezett az életedbe?
2: Hát az elején picit nehezebb volt nyilván, amíg az harmóniákat, akkordokat, tehát kicsit azt a gondolkodást megtanultam, hogy ne a hangokat vagy a frázisokat képzeljem magam elé, hanem az egész harmóniát vagy a funkciókat. Ez egyébként komoly zenében is megvan, tehát ott is ez nagyon hasznosítható. De nekem alapból már nem volt annyira kötött az, hogy kottából játszak. Uh-huh. Ugye a szemem, mivel nem gyengén látok, a szemem miatt mindig az volt egy klasszikus zenei mű megtanulásánál is a legfontosabb dolog, hogy kívülről tanuljam meg. És ugye azzal, hogy kívülről megtanulom a darabot, akkor már picit jobban át kell látni a kottán kívül is, hogy mi történik benne.
1: Meg akkor az elejétől a végig tényleg az ember fejében ott van az egész.
2: Igen.
1: Tudja, hogy milyen pontokon hogyan lehet.
2: Igen, és ugye sokkal könnyebb megjegyezni valamit, hogyha azt jegyzed meg, hogy hogyan működik a darab, nem csak azt, hogy tényleg milyen hangok jönnek egymás után.
1: Most kénytelen vagyok visszakérdezni még a matematikai tanulmányait kapcsán. Ez még össze is függhet a kettő, ez a gondolkodásmód, meg az, hogy mondjuk meg kellett tanulnod egészben a műveket fejből.
2: És szerintem nagyon...
1: És tehát konstrukcióban biztos van, nem? A fogékonyság legalábbis, vagy összefüggés. Akár még talán segítség is lehet?
2: Persze, ez teljes mértékben. Szerintem a zene és a matematika között van sok összefüggés. Az újabb zenetudományi kutatásokban is vagy a matematikai eszközökkel történik az ilyen kutatás.
1: Gondolom a zeneszerzésben is ez egy fontos.
2: És a zeneszerzésben is, igen. Nyilván ez egy kettős dolog, mert vagy valaki vagy úgy ír egy művet, hogy teljesen érzésekre és egy csomó próbálkozásra, és akkor hogy megtartja azt, amit úgy érez, hogy a legjobb.
1: Igen.
2: Illetve lehet nagyon metodikusan, konkrétan, nem akarom azt mondani, hogy képletek alapján, de így is lehet. Legjobb szerintem, hogy a kettő ötvözése, hogy egy csomó próbálgatás alapján megmaradnak olyan dolgok, amiket tovább lehet fejleszteni, de utána nyilván zeneelmélettel, meg egy ilyen gondolkodással, akkor könnyen megtanálni azokat a megoldásokat, amikkel fog működni az egész darab. Tehát, hogy nem kell mindent kipróbálni, hanem már megvan, hogy van sokkal kevesebb lehetőség van, ami biztos, hogy jól működik.
1: Ekkoriban is már a trió volt, ami igazán megfogott? Ezt említetted a koncerten, hogy neked azért az igazi a jazzben.
2: Nem, szerintem. Illetve nem is, tehát nagyon sokáig nem is játszottam ilyen felállásban. Meg ugye, tehát az szerintem, hogy valaki egy trióból a lehető legtöbbet ki tudja hozni, az sokkal több tapasztalat kell, mint ami nekem mondjuk akkor volt, amikor a jazzzel elkezdtem foglalkozni.
1: Ja, hogy érdemesebb mondjuk nagyobb felállásokban gondolkozni, majd aztán azt lehet szűkíteni, mert egyre nehezebb
2: kell. Nem tudom, hogy értemesebb, de ugye ezt mindig elmondom, hogy óriási szabadság a jazz trió zenélés, de hogy abban a szabadságban azért nagyon, nagyon precízen kell ott lenni, és nagyon tudatosan, ami egy csomó tanulást igényel. Tehát én amikor kezdtem, tehát mondjuk az első zenekar az nem egy ilyen típusú trió volt, hanem egy kvartett, ami nem is ezt a típusú jazzt játszott, tehát inkább kötöttebb, jobban leírt, egyszerűbb dolgokat.

0: Például a közös alkotói folyamat, vagy a közös munka volt, ami fontos volt, hogy abban passzoljatok, vagy egész egyszerűen a zenei világ összekötött titeket?
1: Mind a kettő fontos. Ugye igazából mindenkit, ugye a trióban is, meg a különböző zenei projektekben, nagyon nem mindenkit, de hogy nagyon sok mindenkit a Zeneakadémia által ismertem meg. Ugye igazából egy ilyen zeneegyetemnek a nagy erőssége az az, hogy egy olyan közösségbe kerülsz be, ahol nagyon sok hasonló gondolkodású embert meg tudsz ismerni. És igazából, tehát az is fontos, hogy nagyon emberileg is nagyon jól kijöjj a többiekkel, és ez valószínűleg megmutatkozik a zenében is, de hogy a zenei gondolkodásban is azért kell meg kell találni egy közös vonalat. Nyilván senkivel nem lehet tökéletesen ugyanazt gondolni a zenéről, vagy ugyanazokat hallgatni, és nem is kell. Ez a jó, ezért van a közös zenélésre, jazzben ráhatással minden tag.
0: Hogyan néz ki nálad a zeneszerzésnek a folyamata egyáltalán, mi az, ami inspirál, és aztán hogyan alakul ez egy egységes anyaggá, úgy értem, hogy egy albummá, tehát mi az a koncepció, ami ilyenkor téged vezérel?
1: Hát nálam ugye még az előzőre visszatérve, nálam is úgy indul egy zeneszerzés folyamat, hogy csak egy ilyen zongora improvizációból, gyakorlásból, vagy csak úgy leülök a zongora elé szabadon játszani, tehát nem valami konkrétat gyakorolni, akkor ilyenkor jönnek olyan ötletek, ami nem előre kigondolt, hanem csak tudom, hogy ebből majd született valami. Az ilyeneket felszoktam venni, és akkor ezeket próbálom kibővíteni kézzene számmá, hogyha olyan az ötlet mondjuk, hogy tudom, hogy ezt a triónak szeretném majd bevinni, akkor már egy alapból úgy gondolkodok róla, és úgy próbálom megírni, hogy minél jobban passzoljon a többiek játékához is, meg úgy a trió hangzásához is. És az, hogy egységes legyen az albumon, hát azt nem tudom, hogy nem is sikerült szerintem nagyon annyira egységes dolgokat írni. Tehát nem szokott, legalábbis eddig nem nagyon volt az, hogy egy olyan koncepció mentén írjak meg egy albumot, hogy nagyon-nagyon összefüggőek legyenek a számok.
0: Nem, mert ez érdekelt volna, hogy nehezítő körülménye, hogy egy albumnak kell mondjuk egy címet adni, mindenki tudni fogja, hogy azon az albumon vannak ezek a dalok, esetleg még a számoknak is kell, vagy érdemes címet adni, és hogy ez picit megköti-e az amúgy szabadon gondolkozást a zenéről.
1: Nekem nem köti meg. Hogyha valaki úgy szeretné, akkor lehet, hogy egy picit bekorlátozó, de hogy én nem szoktam ennek nagy jelentőséget fordítani, hogy egyáltalán ugye a instrumentális jazz zene az sokkal absztraktabb, mint egy mondjuk pop szám, aminek van szövege, vagy akár jazz szám is, aminek van szövege, és van egy olyan címe, ami a szöveghez kell találjon, és a szövegnek az értelme az már elég konkrét, akármennyire is elvont, mégis könnyebb értelmezés, és könnyebb egy közös értelmezést találni. Tehát szerintem annak a zenének, amit mi csinálunk, nem is kell annyira könnyen értelmezhetőnek legyen, és én nem is szeretem azt mondjuk, hogyha van egy olyan cím, ami nagyon behatárolja azt, hogy akkor most mit kell gondolni a zenéről, aminek az a címe. A címadás egyébként az egyik legnehezebb nekem nálam, az összes következő albumnak is, már azt mondom, hogy nagyjából kész van az anyag, ilyen címek vannak, hogy 2, 4, 5, tehát csak számozások, vagy dátumok, vagy...
0: Sok esetben azért találkozunk ilyen albumokkal, hogy egyszerűbb
1: megoldás. Igen, maradhat így is, és ez nekem szimpatikus olyan szinten, hogy akkor tényleg nem mondja meg már a cím, hogy mit gondol, mire gondoljunk, amikor hallgatjuk azt a számot. Tehát, hogy még nagyobb szabadságot ad a hallgatónak is arra, hogy a saját értelmezése szerint hallgassa.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: A trióval mi áll előttetek most, amennyire előre lehet persze látni? Hazai, esetleg nemzetközi fellépések, vagy hogyan terveztek?
2: Hát vannak koncertek, én egy picit ilyen téren, tehát szervezés terén inaktívabb voltam az év elején, arra koncentráltam, hogy nem csak a trióval, hanem a másik a szóló projekttel is új anyagokat készítsek. Viszont vannak, tehát a nyáron lesznek fesztivál fellépések is. Most a Jazz Fest Budapestnek volt például egy felhívás a zenekaroknak, ahol a három zenekarból mi vagyunk az egyik, aki nyert egy fellépést a nagy színpadán. Fogunk játszani, hát főleg Magyarországon, Budapesten lesz még több kisebb koncert is, de például majd Lengyelországban is fogunk játszani egy fesztiválon, ez még kérdőjeles, de Romániában is. Úgyhogy hát idénre főleg ezek a fesztiváldátumok vannak, de a terv az, hogy főleg amikor már az új anyag megvan, akkor azzal egy európai turnét szervezni.
1: És ami még nagyon fontos, és az előbb említetted is a szóló projektet, és az jutott eszembe, hogy amikor mondod, hogy nagyobb formációval kezdted, akkor az utána lett egy trió, mert hogy szükséges volt az a lépés ahhoz, hogy aztán a trióban ki tudj teljesedni, és hát azt gondolnám, hogy akkor ennek az útnak a kicsúcsosodása, vagy a legembertróbálóbb fázisa a szóló zenélés, ami a te életedben is megvan. Ez a legfontosabb most számodra, vagy még egy tanulási folyamatnak tekinted, hogy viszonyulsz egyáltalán ehhez?
2: Ez most nagyon bonyolult. Az első zenekar, amiben játszottam egyébként, Ineffable nevű, az inkább egy ilyen pop-jazz fúziós dolog, tehát nem abból alakult. Tehát
1: igen, inkább a tapasztalatszerzésre gondoltam, hogy mondjuk esetleg kellett az, hogy aztán jobban meg lehessen élni a trió zenélést, hogy ne egyből abba csapjon bele valaki, aki mondjuk elkezd zenélni, vagy a te életedben sem így volt, és persze, akkor ezt tovább húztam, hogy akkor még csökkentsük egy picit, és igen. Már csak egy ember a színpadon, és hogy az vajon akkor a csúcsa mondjuk a te pályádnak.
2: Igen, erre nem így gondolok én, mert ezt teljesen külön kezelem, és most az, amit azt mondom, hogy szóló projekt, nem azért szóló projekt, hogy én egyedül akarok lenni a színpadon, nem is általában duóban játszok egy dobossal ketten az élő verziót. Ez nálam inkább egy másik oldala az alkotásnak. Ugye az elején a bemutatóban volt az utolsó, hogy producer, és ez inkább itt jön ki. Tehát a szóló projekt az inkább egy ilyen elektronikus zenei produkció, ami nyilván teljesen más, mint a triónk zenéje. És ez azért szóló projekt, mert ugye egyedül készülnek a szám, tehát a felvételeken nem, lehet, hogy van valaki featuring, de hogy nem föltétlen vannak mások rajta. Tehát az elejétől a végéig én készítem el, és ennek az élő verziója nyilván egy picit másabb, ott már több improvizáció van, lúpolások, élő effektezések, ilyesmi. Ott vagyunk többen is a színpadon. Akár, de nem föltétlen, tehát vannak olyan koncertek is, ahol egyedül vagyok, de ott nem csak zongoristaként, hanem szintetizátorokkal, MIDI kontrollerekkel hasonló.
1: És szólóban is láthat a közönség majd a közeljövőben?
2: Hát nem a közeljövőben, de majd biztosan valamikor. Illetve szóló úgy, tehát a live setként szoktuk mondani ennek a szóló projektnek az élő fellépéseit, abból is lesznek a nyáron a fesztivál fellépések. Több nem csak Magyarországon, hanem környező országban is, de például a Balzanaki Jazz Picnic-en fogunk játszani.

0: hadd kérdezem meg, hogy a szóló projekt kapcsán neked szintén fontos, hogy a trió mellett legyen ott is rögzített hanganyag, album megjelenés a jövőben, vagy a közeljövőben?
1: Igen, és abból is lesz idén. Az valószínűleg hamarabb egyébként, mint a trió, mert a trió anyagot, amit már fogunk játszani valószínűleg belőle több számot a nyári koncerteken, de a tervek szerint ősszel fogjuk felvenni.
0: Hát akkor milyen termékeny év ez a 2026-os fellépés?
1: Hát remélhetőleg, igen.
0: Minden a legjobban alakul, és távolabbra is szoktál már előre nézni, vagy van olyan projekt, vagy olyan gondolatod, ami mondjuk még nincs ilyen előkészítő fázisban sem, viszont szeretnéd, hogy megvalósuljon majd?
1: Vannak olyan dolgok, igen, amit, de hogy nincsen annyira konkrétan betervezve. Tehát például nagy zenekarra is nagyon szívesen írnék egy egész anyagot. Volt már ilyen, tehát részt vettem olyan projektekben, ahol Big Bandre hangszereltem több számot, vagy szimfonikus zenekarra játszottunk, és azt kellett meghangszerelni. De ez már egyébként nagyon régi terv, hogy mondjuk egy Big Band albumot tudjak elkészíteni. De ez tehát egy ilyen nagyon, nagyon határozatlan, nincsen semmi konkrétum vele kapcsolatban.
0: Hát akkor idén mindenki keresheti mind a trió, mind a szólóban egyrészt élőben a fellépéseidet, másrészt pedig akkor hamarosan a lemez megjelenéseket is, gondolom a különböző szolgáltatókon is fönt lesz majd.
1: Persze, igen.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és nagyon köszönöm
1: szépen.
0: Voltál. A Jazzportré mai adásának vendége Lukács Márton őrs, zongoraművész, zeneszerző, producer volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazzportré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbély műhely koncertje hallható.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tarz Zoltán kiemelte, ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarz Zoltán azt mondta, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megőrősítése csak közös munkával sikerülhet. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán, a város polgármestere. A szennyezett anyagot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be, és beszédet mond majd a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Partis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Stiller Ákos alkotásait is. Országszerte több órás napsütés várható, délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, napközben 23-28, késő este 14-21 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbély műhely koncertje hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután, minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Veronica Swift számomra azt jelenti, hogy egy most élő, fiatal, energikus, fantasztikus énekesnő ugyanúgy vissza tud tekinteni a jazz kezdeteire, mint amennyire jelen tud lenni a mostani sokszínű, de másmilyen zenében. Én ezt hallom az ő előadásaiban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Unyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbély műhely koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Még erősebb a történet, mivel ott abban a helyben, ahol te éppen beülsz egy koncertre, akkor születik. Az improvizáció miatt. Tehát ez ismételhetetlen. Még egy kortárs zenedarab, akár egy kamaramű, vagy akár szólómű, vagy egy nagyszínfő, mindig arra törekszik, hogy az előadás mindig ugyanolyan legyen. Tehát a kotta hűen ugyanolyan legyen. Itt meg pont fordítva van, hogy mindig az új energiákat, az új rezgéseket keressük.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten a Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon június 27-én. A trió Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
4: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
6: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbély műhely koncertje hallható.
6: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Tanács Zoltán közölte: az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balait Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóba helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Újabb célkörözési akciót tartott a BRFK. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök május második felében. A három kerületben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett embert, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es, szökésben lévő több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, amelyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatást átmenetileg áthelyezzék a fürdők területére, megkönnyítve ezzel a vakációik hátralévő néhány hetet. Az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor-zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Marciványi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: It came from nowhere, the night that we met, it was like a melodious plea, sweet moon song, that wasn't meant for me. Why is it always reminding me of a love dream that never could be?

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbély műhely koncertje hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Megfogalmazódott bennem, hogy most sarkosan fogok fogalmazni, de a jazzben gyakorlatilag a téma, amit az elején eljátszunk, a végén az majdnem csak ürügy. Tehát ez a legyünk már túl rajta, és akkor végre improvizáljunk, ami a mi leglényegünk. Tehát ha valami óriási különbséget kell találni a klasszikus és a jazz műfaj között, akkor a sok mellett ez a legfontosabb, hogy mi a kadenciát várjuk őrünte, hogy végre jussunk már oda, hogy akkor kibontakozzunk, és épp ezért mondjuk ma már azért nagyon sok dolog változott. Tehát azt gondolom, hogy ma már, ha valaki magas szinten űzi, vagy olyan igényel űzi a jazz zeneszerzést, mint amire régen kevesebb példa volt, ő szerintem nyugodtan tekinthetjük, vagy egyenlőségjelet tehetünk a kortárs zeneszerzők között. Szerintem ma a jazz felnőtt oda.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: 1, 2, 3.
2: Minden nagy összecsapás előtt.
3: Ez azért nem játék.
2: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Madarat tolláról, embert.
3: Kabátjáról.
2: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbély műhely koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Mi mondjátok? Jó ez.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kiállsz akkor olyan vagy, mint egy pap, akkor én is az vagyok, ha kimerek állni. De ezt a legnagyobb szerénységet csak mint a helyzetem az. Tehát ez nem mondom, hogy én az vagyok, mert rengeteg dologról fogalmam sincs, akár vallási dolgokról, vagy egyáltalán. Tehát egy igazi jó embernek kell kiállni a közösség elé, és ezen kell dolgozni, hogy soha nem leszek az, mert ember vagyok, tehát ugye gyarló, ez így van. Mégis ez elkerülhetetlen, és ezért van értelme.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

But my way. Yeah.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Legújabb lemezük címe a Jügen egyfajta titokzatos szépségérzetre, esztétikai élményre utal, mely zeneileg ezen a koncerten tárul fel először a nagy közönség előtt. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítése egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa Zan, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Fesztivál énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át. Az együttes 2010-ben jelentette meg legelső lemezét, melyen a világhírű jazz trombitás Randy Brecker is közreműködött. A nyári estén színpadra lép a zenekarvezető mellett Simko János, Kolman Gábor, Bér Zsolt és Kosztyú Zsolt.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbé műhely koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán közölte, hogy ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Megtartották az első állománygyűlést a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott: a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok viszik az utasokat. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Zicsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus, mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Holnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10-16, napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 18 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013 márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: 1, 2, 3.
0: Minden nagy összecsapás előtt.
2: Ez azért nem játék.
0: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Madarat tolláról, embert.
2: Kabátjáról.
0: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható, majd ezt követően a Borbé műhely koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Jazz Akusztik. A magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Nagy nagy szeretettel köszöntelek titeket. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk az akusztikban. Igen, Hofecker Dánielnek hívnak, színpadon a New Day Sextet. Ma este dobol Serej Dániel. Bőgön Fónei Tibor játszik. Zongorázik Juhász Attila. Hasonázik Shrek Ferenc. És énekel Bolba Éva. Az első szám, amit hallhattatok tőlünk, egy saját kompozícióm volt, melyet hát egy néhány évvel ezelőtt írtam, amikor lehetőségem nyílt Prágában egy lemezt felvenni ottani zenészekkel, és ennek az apropóján írtam ezt a dalt, melynek a címe a híres prágai hídról lett elnevezve, Charles Bridge a címe, Károly híd, és folytatnánk műsorunkat egy nagyon ismert jazz standarddal, melynek címe The Lady is a Tramp.

0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról.
1: Köszönjük szépen, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Az imént hallott Lady the Tramp egy 1937-es dal, Richard Rodgers és Lawrence Hart szerzemény, és egy Broadway musicalbe íródott, a Babes in Arms című musicalbe. Két év múlva meg is filmesítették ezt a történetet, de valamiért kivágták belőle a dalok nagy részét. Ugyan a Lady the Tramp benne maradt, de az is csak ilyen háttérzeneként, tulajdonképpen instrumentálisan valahol fellelhető benne. Úgyhogy az igazi sikert, mert ugye Dani említette, hogy ez egy nagyon klassz szám, amit nagyon sokan játszanak és ismernek, az igazi sikert csak az 50-es években robbant be, amikor is Frank Sinatra énekelte el, és onnantól kezdve viszont már gyakorlatilag azóta mindenki, szerintem mindenki eljátszotta, aki a szakmában él és mozog. És hát a Lady the Tramp után egy újabb, nagyon-nagyon szép és fontos és híres dal következik. 1945-ben született, az Élet rózsaszínben Edith Piaf előadásában, természetesen fantasztikus, Love on Rose következik.

Egy Arthur Hamilton szerzemény következik, és ő úgy képzelte el ezt annó, hogy ez egy gyönyörű szép ballada lesz. Na most hát, mint tudjuk, a zenekarban van egy kiváló zeneszerző, hangszerelő, és ő pedig nem más, mint Hofeker Dániel. Azért is kérnék neki egy nagy tapsot, mert az imént magát nem mutatta be. És hát a Dani azt gondolta, ugye a jazzben lehetséges az, hogy ezeket a dalokat akár teljesen átformáljuk, és a Dani nagyon jó ízléssel tudja ezeket átformálni. A következő ballada ugyanis, ez a Cry Me a River ballada, egy izzig-vérig szamba lesz most.

Ha azt mondom, hogy Márkus Alfréd, akkor nagyon sok dal eszünkbe juthat, többek között az oly jól csúszik ez a banánhéj, az én babám egy fekete nő, és az 1934-es meseautó. Hát ez következik most.

0: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen, és elérkeztünk műsorunk utolsó számához. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek. Köszönjük az MTVA-nak és az Akusztiknak, hogy felléphettünk itt ebben a műsorban. Kérnék egy nagy tapsot még egyszer Serei Dánielnek. Fónai Tibor. Juhász Attila. Schreck Ferenc. És Bolba Éva.
2: És Hofeker Dániel.
1: Mi voltunk a New Day Sextet, és műsorunkat egy nagyon régi, tradicionális, vidám jazz standarddel fogjuk zárni, melynek címe I Want to be Happy.

0: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Lemezbemutató koncert Harcsa Veronikával és Gadó Gáborral. Június 18-án a Budapest Modern Jazz Klubjában debütál a Harcsa Veronika Quintet, Jügen című új albuma. A Szakcsi Rádió csatorna hangjaként is ismert énekes, valamint Gadó Gábor gitárművész, a jazz mellett a klasszikus, a régi és a kortárs zene szépségeiben is örömmel merülnek el. Hip-hop, funk, bossanova és jazz egyesítés egy igazán különleges koncerten. Június 20-án Budapest Központi Jazz Klubjában ad koncertet Luisa San, román énekesnő és a Gyárfás Trió. Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője 2004-ben külön díjat kapott a Montreux Jazz Festival énekversenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. Ezen az esten Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs triója kíséri. A magyar jazz három legendás alakja lép színpadra a belvárosban évente megrendezésre kerülő nagyszabású jazzfesztiválon, június 27-én. A Trio Midnight, vagyis Olá Kálmán, Egri János és Balázs Elemér formációja több mint három évtizede alakult meg. Jellegzetes stílusuk standardekre és a zongora művész zeneszerző egyéni kompozícióira épül. A három kiváló zenész számos más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedik. A világ talán leghíresebb gitárvirtuózának szerzeményei jazz átiratban. Június 19-én este 8 órától Szigetszent Miklóson ad koncertet a Halper Hendrix Experiment formáció, melyben Halper László, talán már kitalálhatták, Jimi Hendrix számait dolgozza át.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro, Jazz Mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Nigun, majd a Vintage Dolls koncertje hallható. Közreműködik Párnicki András, Bede Péter, Nagy Péter és Jeszenszky György, valamint Munkácsi Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió.
0: Doboknál Cseh Balázs!

Boogity Adam. Gitár Szabó Illés. Na és a zongoránál Antal Gábor.

0: que se necesitan.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Nigun majd a Vintage Dolls koncertjét hallották. Közreműködött Párnicki András, Bede Péter, Nagy Péter és Jeszenszky György, valamint Munkácsi Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes. A felvételek a Budapest Jazz Clubban és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum kertjében készültek 2012-ben, illetve 2018. július 31-én.
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében a Borbély Műhely koncertje hallható. Közreműködik Borbély Mihály, Szabó Dániel, Horváth Balázs, Kántor Balázs és Baló István.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Borbély műhely koncertjét hallották. Közreműködött Borbély Mihály, Szabó Dániel, Horváth Balázs, Kántor Balázs és Baló István. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2009. február 14-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazás.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.